az nem is nézőről, hogy mit vele vett egy jelszín. Egy fal, egy lofam szóra, egy fal. Hedi, hát, no,